0: Megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 000 embernek ad munkát magyarul.

0: dolgokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
1: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőségmegőrzési ideje.
0: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát

0: kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futózáporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Kezdetét vette a vasárnapi rock reggel, a mikrofonnál pedig Dandoádit halljátok. Augusztus 9-e van, 6 óra múlt 7 perccel, a névnapjukat pedig ma az emődök ünneplik. Isten éltesse őket sokáig. Már az első órában hozom nektek a legnagyobb rock klasszikusokat. Nem sokára érkezik Eric Clapton, itt lesz a Rammstein, és jön a Red Hot Chili Peppers is. De előttük ez most a Nirvana, és a Come As You Are.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

du hast mich, du hast mich.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva 7:30, és augusztus 2-án volt 55 éve, hogy megjelent a The Who, Who's Next című mesterműve. A korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Won't Get Fooled Again vagy a Baba O'Reilly, melyeket később a Helyszínelők sorozatok főcímzenéjéként is felhasználtak. Vagy a most következő, még a Limp Bizkit által is feldolgozott Behind Blue Eyes. No.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban egy örökérvényű magyar rock himnusz érkezik a pokolgép előadásában. Jegyezd meg jól, míg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Jön a gépinduló.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés. Itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Holnap után már 15 éve lesz annak, hogy mindössze 47 éves korában itt hagyott bennünket Janie Lane, a Warrant alapító énekese és dalszerzője, a korszak egyik legalul értékeltebb tehetsége. Emlékezzünk rá a banda egyik legjobban sikerült dalával, ami eredetileg a második albumuk címadó tétele lett volna. Ez a Tamás bátyja kunyhója, vagyis az Uncle Tom's Cabin.

0: Rock FM.
1: A következő órát a jó öreg Lemmy és csapata, azaz a legendás Motorhead nyitja. A szerencsejátékozás örökérvényű himnuszával megyünk tovább. Jön az Ace of Spades.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Tia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra.

0: Folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futózáporok is lehetnek. 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők. Szerdától enyhül a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek ezen a korai órán. Ez itt a vasárnapi Rock reggel, a mikrofonnál Dandó Ádival. 7 óra múlt 6 perccel, és továbbra is jönnek a legkirályabb rockzenék. Nem sokára érkezik a Blue Oyster Cult, zenél majd a Bad Religion, és érkezik a Motley Crue is. Ez pedig most a Van Morrison vezette Them és a Gloria.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes to-

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 7 óra 21 perc van, most pedig következzen egy hatalmas klasszikus, ami július 31-én volt kereken 50 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került. Ez a Blue Öyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

0: Rock FM. A folytatásban azzal az Aerosmith dallal megyünk tovább, amit Steven Tyler elmondása szerint az a vicces incidens inspirált, amikor egy alkalommal tévedésből nőnek nézte a Mötley Crüe énekesét Vince Neilt. Jön a Dude Looks Like a Lady.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, új módszerekkel próbálkoznak csalók, szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés. Itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A délies szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 3 perccel, és múlt hét pénteken, azaz július 31-én volt 36 éve, hogy megjelent a Motley Crue Same Old Situation című kislemeze. Nicky Six basszusgitáros szerint a szám megszületését a lányok egymás iránt érzett vonzalmait lette, a végeredmény pedig szenzációsan sikerült. Ez a klasszikus forog most, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak.

0: Róka FM. Hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helig Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Holnap lesz egy éve, hogy elhunyt Bobby Whitlock, a Derek and the Dominos billentyűse és társénekese. A zenész halálával már csak Eric Clapton van az élők sorában a banda tagjai közül, akik mindössze egyetlen stúdióalbummal is maradandót alkottak. Tőlük következik most minden idők egyik legnagyobb rock klasszikusa, amit Eric Clapton Petty Boyd iránt érzett, akkor még viszonzatlan szerelmeik lehetett.

0: Rock FM.
1: A folytatásban a The Dandy Warhols dalával megyünk tovább, amit a legtöbben egy mobil szolgáltató reklámjából ismernek. Jön a Bohemian Like You.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál, veszélyes a Dunán átkelni a Sziget Fesztiválra. Napos idő lesz. Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futózáporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM, és ezen a héten volt 36 éve, hogy Billy Idol Cradle of Love című dala az amerikai slágerlista második helyéig kúszott, és ezzel az énekes utolsó top 40-es slágere lett az Egyesült Államokban. Mi más következhetne tehát most? Itt a 103.9 Rock.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje, marad a nyári meleg, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Kezdetét vette a vasárnapi rock reggel második fél ideje. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a legjobb rockzenék továbbra is nálunk szólnak. Én Dandó Ádi vagyok, és ebben a 60 percben velünk lesz majd a Led Zeppelin, jön a Judas Priest, és Zúz egyet a Metallica is. Most pedig a Spin Doctors következik. Ez a Two Princes.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt volt 36 éve, hogy a boltok polcaira került Jon Bon Jovi Blaze of Glory című első szólólemeze. A korong címadó tétele a Young Guns 2, azaz a Vadnyugat fiai 2 című western mozi betétdala volt, ami az amerikai slágerlistán egészen a csúcsig menetelt. A számot a létező összes rangos díjra, vagyis Oscarra, Grammyre, MTV VMA-re, American Music Awardsra és Golden Globe-ra is jelölték. Utóbbi kettőt sikerült is bezsebelnie vele, és azóta is az énekes legnagyobb szóló slágere maradt. A gitárszólót nem kisebb legenda, mint Jeff Beck játsza benne, és most nálunk is ez a hatalmas klasszikus forog. Ez a Blaze of Glory.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

99 Rock FM. Most szerdán már 34 éve volt annak, hogy váratlanul és tragikusan fiatalon elhunyt Jeff Porcaro, a Toto zseniális dobosa, minden idők egyik legfoglalkoztatottabb session zenésze. Ugyanis gyakorlatilag szinte nem volt olyan mainstream előadó a 70-es és a 80-as évek során, akivel legalább egy dal erejéig ne dolgozott volna együtt. Ráemlékezünk most zenekara első nagy slágerével, ez a Hold the Line.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik egy igazi blues rock alapvetés az ZZ Top korai korszakából. Jön a Lagrange!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helig Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható, kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel 10 óra után is, velem Tandó Ádival. Folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára itt lesz a Queen, jön az Omen, és zenél majd a Soundgarden is. Most pedig következzen a Scorpions, és a Still Loving You. Itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: 103.9 Rock FM. A folytatásban azzal a Queen-dallal megyünk tovább, ami tegnap előtt volt 37 éve, hogy kislemez formájában a boltok polcaira került, és amelynek címét a Láthatatlan Ember című A.G. Wells regény inspirálta. Jön a The Invisible Man.
1: I'm the Invisible Man.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon lett 65 éves David Howell Evans, vagy ahogy mindenki ismeri, The Edge. Isten éltesse sokáig a YouTube gitárosát. Tőlük szól most egy közel 40 éves klasszikus. Ez az I Still Haven't Found What I'm Looking For. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 9. Rock FM. És már is érkezik a Bon Jovi legnagyobb újkori slágere, aminek köszönhetően az ezredforduló idején egy teljesen új generáció is megismerte a nevüket. Jön az It's My Life. It's my
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. És így a műsorunk végéhez közeled, de most jöjjön egy hazai vonatkozású évforduló. Ugyanis holnap után lesz 53 éve, hogy az újonnan megalakult Scorpio zenekar az első koncertjét játszott a Szigetszentmiklóson. A következő évben meg is jelent bemutatkozó nagylemezük. Erről szól most a címadó tétel. Ez a Rohanás.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nagyon köszi, hogy ma is velem voltatok. A végéhez ért ez a hétvége is. Persze csak ami engem illet, hiszen én most átadom a stafétát Klamancsek Krisztiánnak a Rock Lexikonban. 5-2-től Schubert Krisztián követi majd, aki egészen éjfélig itt is marad és szórakoztat majd benneteket. Velem legközelebb jövő szombat reggel találkozhattok újra. Töltsük együtt a következő hétvégét is. Addig is nagyon jó pihenést és további kellemes nyarat kívánok nektek. Vigyázzatok ebben a nagy melegben. A viszonthallás reményében Dandó Ádi köszön most el. Szóljon a legnagyobb kedvencem. Ez a Def Leppard és a Love Bug.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ez az az év, amikor január 1-én Magyarországon bevezetik a munkanélküli segélyt. Január 9-e újjáalakul a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, és január 10-e Grósz Károly, az MSZMP főtitkára nyilatkozata, miszerint heteken belül megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról, de folytatjuk részvételünket a Varsói Szerződés szervezetében. Az évszám 1989 a Rocklexikon mai külön kiadásában. Klamancsek Krisztián vagyok, az év legjobb albumai Aerosmith, Pump, Elena Miles és az Elena Miles névre keresztelt album, Billy Joel és a Stormfront, Tátrai Band Illúziók nélkül, vagy az Edda művek és a Saga van, és hát persze a Queen és a Miracle. Ha már Queen és a The Miracle, akkor a kezdés is ők, és az 1989-es szuperschlager, I Want It All. I want it.

van Cseh Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A csapat neve Bon Jovi, a Super Ballad, a címe I'll Be There For You, és a New Jersey album igazi gyöngyszeme. 1988-ban jelenik meg az album, és ontja magából a sikereket, majdnem lekörözve az előző óriási sikereket, hiszen 1986-ban jelenik meg a Slippery When Wet album, majdnem két éven keresztül minden szuper sláger róla, amit kiadnak, ugyanígy van ez a New Jersey albummal is a 80-as évek legvégén. The Doobie Brothers még megelőzőleg a mostani hármas blokkban a Rock Lexikonban, The Doctor a dal címe, a Doobie Brothers a 70-es években dobott nagyot olyanokkal, mint a Listen to the Music és egyéb slágerek, miközben Michael McDonald szóló karrierbe kezdett a 80-as évek elején, és szintén óriási sikereket gyártott. De a Doobie Brothers eredetileg funk rock bandának apostrofálták, nagyon sokan a különleges slágereik miatt funky bandának hitték, saját bevallásuk szerint rockzenekar voltak Kaliforniából. És még a Queen és az I Want It All, az albumról, melynek címe The Miracle, ez tulajdonképpen a 80-as évek legvége és majdnem késői munkásság, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. 89. január 20-án hivatalba lép az Egyesült Államok előző év novemberében megválasztott 41. elnöke, akkor az úgynevezett idősebb Bush, George Bush. Január 25-e elkészül az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet téli hadseregcsoport kivonásának ütemterve, és január 28-a Pozsgai Imre, az MSZNP politikai bizottsága tagja, államminiszter népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat az akkori reggeli krónikának. Zenei folytatása 89-es sikerek közül Mötley Crüe, akik már 1985-ben is léteznek. Az akkori 80-as évek közepi siker a Smokin' in the Boys Room. A 89-es újabb ügyeletes óriási siker a Dr. Feelgood.

Twinger vezetésével a Hard Rock Heavy Metal dal és a Hard Rock Heavy Metal csapat. A nevét viseli a csapat Twinger névvel, és ez a Head It For a Heartbreak a 80-as évek vége tulajdonképpen kedvezett a Hard Rock Heavy Metal tündöklésének, illetve az egész évtized a 80-as évek. A Twinger nem akarta ezt a stílust feladni, de a 90-es évek elején már más szelek fújtak. Egy-két óriási sikert még bevittek a köztudatba az újabb évtizedben is, de aztán végül is erős hanyatlásnak indultak, hiszen teljesen új zenei szelek fújtak a rockon belül is. A Twinger ettől függetlenül óriásit megy a 80-as, 90-es évek fordulóján, picit szerencsétlen az időpont választás, mert nem tartoztak szervesen sem a 80-as, aztán később a 90-es évekhez sem. És ha már 89, akkor az Edda elővezeti Magyarországon a Mi vagyunk a rock című dalt. Pataki Attila szerzeménye a Hungaroton kiadásában, az Edda ekkor már rendkívül sikeres évek óta Magyarországon, 1985-86 óta. És még a Mötley Crüe, akik szintén óriási sikereket könyvelhetnek el 1985-től, a 89-es újabb siker, a Dr. Feelgood. Ez az az év, amikor február 4-én megalakul a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, február 5-én a szovjet hadsereg végleg elhagyja Afganisztánt, február 6-án pedig a lengyel vezetés kerekasztal beszélgetést kezd az ellenzékkel. És ugyanezen a napon a berlini falnál a határőrök lelőnek egy szökni próbáló fiatalembert, és 89. február 11-e a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága jóváhagyja a többpárti politikai rendszerbe történő fokozatos és folyamatos átmenetet. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rocklexikonban, a mai választott különleges évszám a 80-as évek legvége, 1989, és jöjjenek a balladák, mert ugye ebből rengeteg van a 80-as években még rock szempontból is. John Waite a 70-es évek végén a Babies-t erősíti a munkásságával, 1984-ben szólóban nyomja évekig, és 1989-ben újra csapatban van, az újabb csapat neve Bad English, és az óriási siker a When I See You Smile. Aztán jön a Poison, és a pályafutás legjobbja lesz egy ballada a 80-as évek legvégén, az Every Rose Has Its Thorn, a Poison többi dala mind-mind ropogósabb, ez viszont mindegyiknél jobb. És még Richard Marx, aki kihagyhatatlan ebben az évben is, 1989-ben újabb világsláger tőle a Right Here Waiting. Szerelmes balladák a Rocklexikonban, Bad English most, Poison és Richard Marx utána.

Richard Marx, Right Here Waiting, az 1989-es szupersláger a Rock Lexikon külön kiadásában, miközben a balladák sorában itt volt a Poison és az egykori amerikai listavezető Every Rose Has Its Thorn és a Bad English. Ha ismerős a név, akkor John Waite újabb csapata a Babies után, majdnem 10 év távlatából. Ez is egykori amerikai listavezető sláger When I See You Smile címmel. 1989. március 15-e a Nemzeti Múzeumnál tartott hivatalos ünnepség mellett 31 szervezet hívására először ünneplik szabadon Magyarországon a szabadságharc évfordulóját. Április 4-e Magyarország felszabadításának napja utoljára számít állami ünnepnek. Április 12-e a berlini falat őrző határőröket arra utasítják, hogy ne használjanak lőfegyvert a határsértések megakadályozására. Erről a nyilvánosság nem kap hírt. És Magyarországon április 25-én megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása. Újabb óriási sikerek a zenei folytatásban a tárgyalt évből a Rock Lexikon külön kiadásában, most például Joe Elliott zenekarvezető és énekes vezetésével a Def Leppard és az Armada.

Klasszikon. Klavancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Balladák minden mennyiségben, korábban Richard Marx, Poison vagy a Bad English, de nem tudunk eleget játszani az 1989-es sikerekből, és ez mind-mind rock. Az elmúlt percekben a soft rock egyik kiemelkedő jeles képviselője ezzel a dallal, egykori amerikai listavezető 1989-ből, Sheriff, mert hogy ez volt a csapat neve, és a When I'm With You, a szerelmes dal címe. Előtte viszont hard rock, heavy metal minden mennyiségben, Pokolgép és a Gépinduló, Pazdera György, Tarca László és Szabó Attila szerzeménye, és a Hungaroton kiadása a 80-as évek utolsó évében, miközben a Def Leppard folytatja az előrenyomulását még 1989-ben is, mert hogy a Hysteria album legalább két éven keresztül siker a világ számára óriási slágerekkel. 1988-ból is bemutattam minimum kettőt, a 89-es különkiadásra itt volt az Armageddonit. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a választott különleges év a mai alkalommal a 80-as évek utolsó éve, 1989. Klamoncsa Krisztián vagyok, csak az első órának van vége, a második azonnal érkezik. Jön Alice Cooper és a Poison.

0: vagy Ross Stewart, és egy újabb szerelmes dal, a My Heart Can't Tell, You Know.
1: Lexikon, Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: 1989. július 4-e Peking központjában a Tiananmen téren zajló diáktüntetés véres leverése zajlik. Június 16-a a kivégzett Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újratemetése zajlik Magyarországon. És július 27-e Horn Gyula külügyminiszter és osztrák kollégája Alois Mock átvágják Sopronnál a határ drótkerítését, vagyis a vasfüggönyt. 1989 tehát a Rock Lexikon külön kiadásában második óra második kezdés, és a választott év óriási sikerű albumai az Aerosmith-től a Pump, Elena Miles és az Elena Miles címet viselő album, Billy Joel és a Stormfront, a Tátrai Band és az Illúziók nélkül, az Edda művektől a Szaga van című album, illetve a Queen és a The Miracle, és az év filmjei az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag, a Batman vagy a Vissza a jövőbe 2-es. Klamancsek Krisztián vagyok, Alice Cooper pedig elővezeti a Poison-t, majdnem egy évtizeden keresztül hallgat, de amikor 1989-ben visszatér ezzel a dallal, a siker nagyobb, mint valaha.

Robert Smith és a The Cure és a Love Song. Majdnem a 90-es évek munkássága ez, de a 90-es évekből a Friday I'm in Love sokkal inkább megragad bennünk, mint a 80-as évek végéről például a Lullaby vagy ez, a Love Song. A Rock Lexikon külön kiadásában ez 1989. Rod Stewart szerelmes dala is az évből, My Heart Can't Tell You No, kevés jobbat énekelt egyébként a több évtizedes pályafutásból, és Alice Cooper is minden idők legnagyobb slágerével, mert hogy jön, lát és győz, majdnem 10 éves hallgatás után. Persze a 80-as évek elején próbálkozott sikerekkel, csak éppen sikerek nem lettek belőle. Amikor 89-ben visszatér, akkor viszont elképesztő siker a Poison Heart Rock Heavy Metal stílusban. Július 6-a a budapesti Kútvölgyi úti kórházban meghal Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagyis az MSZMP korábbi főtitkára. Július 11-e Budapesten megkezdi adását az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió, a Rádió Bridge. És július 11-e 13-a az amerikai elnökök közül elsőként Magyarországra érkező George Bush és felesége Barbara Bush First Lady hivatalos látogatást tesz Budapesten, akiket Straubev Bruno, a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsának utolsó elnöke és házastársa Szabolcsi Gertrúd fogad, és Bush elnök beszédet mond a Kossuth téren. Az Aerosmith pedig óriási sikert csinál újra és újra a Pump albumról. Ez az egyik legnagyobb, Love in an Elevator.

Jeff Healey és a róla elnevezett csapat a Jeff Healey Band és az ügyeletes siker 1989-ben a pályafutás legnagyobbja, az Angel Eyes. Jeff Healey-t még el lehet kapni az Országúti Diszkó című filmben is Patrick Swayze oldalán, ez is a 80-as évek vége, mint ahogy a kiemelkedő sikerek a csapattól. Warrant és a Heaven még megelőzőleg újabb hard rock heavy metal csapat a 80-as évek végéről óriási sikerrel, illetve sikerekkel, az Aerosmith pedig folytatja a sikeres pályafutást. Nem volt ez mindig így, a 80-as évek elején legalább 5 évig a sikertelenség jellemezte a 70-es évek után a pályafutást, aztán 1986-tól összeállnak a Run DMC-vel egyetlen dal erejéig, és felújítják a Walk This Way-t rock-rap vagy rap-rock stílusban, onnantól kezdve viszont 1987-től szinte minden évben legalább egy mega sikerük van. 1989-ben pedig az új album a Pump, és róla az első siker a Love in an Elevator. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal a külön kiadásban 1989 és az óriási rock slágerek. Klavancse Krisztián vagyok, szeptember 11-e a magyar kormány megnyitja az osztrák-magyar és a jugoszláv-magyar határt, amelyen keresztül a kelet-német menekültek akadálytalanul távozhatnak a szomszéd országokba, elsősorban Ausztriába, majd aztán tovább az akkori Nyugat-Németországba. Október 5-e, 7-e a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagyis az MSZMP utolsó kongresszusa, amelyen feloszlatja önmagát. Az utód a Magyar Szocialista Párt. És október 18-a Szűrös Mátyást bízzák meg ideiglenesen a köztársasági elnöki teendők ellátásával. 1989-ben jönnek az újabb balladák, az előző órában is volt jó pár, még olyan is, amelyet nem csokorba szedtem össze. De most jön egy újabb csokor, Mike és a Szerelők mindenek előtt, és az 1989-es amerikai lista vezető megasláger a Living Years Paul Kerekének hangjával. Mike Rutherford zenekarvezető, a Genesis oszlopos tagja, ez pedig a másik csapata elképesztő sikerekkel. Chicago és a Look Away, újabb lista vezető sláger Dionne Warren szerzeménye, és a hármas blokk harmadik dalaként a Roxette Svédországból, és a Listen to Your Heart Per Gessle és Mary Fredrickson szenzációs kettőse, és a kiemelkedő sláger a 80-as évek végén. Mostani hármas blokk legelején tehát Paul Kerek énekel, a csapata Mike and the Mechanics, ez a Living Year.

Szemcse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Listavezetők sorban-sorban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, de mindegyik ballada és mindegyik 1989-es, mint ahogy az év is a Rock Lexikon mai külön kiadásában. Roxette Svédországból és a Listen to Your Heart, Chicago és a Look Away még megelőzőleg Dionne Warren szerzeménye, ekkor már évek óta nem David Foster szerzi a szuperslágereket, mert hogy ő Peter Cetera énekessel szeretett együttműködni a Chicago javára. És még a Mike and the Mechanics és a kiemelkedő sláger 1989-ből a csapat előtte is és utána is szuperslágereket gyártott, de ez balladák közül is a legjobbak közül is az egyik legjobb The Living Years címmel. 1989. október 21-én Antal József lesz a Magyar Demokrata Fórum elnöke. Október 23-án Szűrös Mátyás kikiáltja a Magyar Köztársaságot, és november 21-én Németh Miklós a parlamentben bejelenti, hogy Magyarország bruttó külföldi adóssága az év végére eléri a 20 milliárd dollárt. Az államháztartás összes adóssága 1100 milliárd forint lesz. Egyúttal elismeri, hogy a vezetés még a 80-as évek közepén is hamis adatokat közölt az adósságállomány. Ugyanezen a napon a Magyar Szocialista Munkáspárt volt tagjaiból megalakul a Magyar Szocialista Párt. Guns N' Roses minden mennyiségben 1987 óta az első óriási sikerű album, az Appetite for Destruction, 1988-ban az év egyik legnagyobb slágere lesz a Sweet Child O' Mine, miközben a pályafutás legalább két óriási sikerrel folytatódik a 80-as évek utolsó éveiben. Ez most itt a Paradise City.

Pici alternatív rock a rock lexikon külön kiadásában, és ez a 80-as évek vége nem egyedülálló a módszer, mert hogy 1987-ből már emlegettem Susan Vega óriási sikerét, a Lukát, az is alternatív rock műfaj, szinte még ismeretlen a 80-as évek közepén és a 80-as évek végén. Az R.E.M. viszont kezd nem ismeretlenné válni olyan slágerekkel, mint az 1989-es Stand, később az R.E.M. a 90-es években a mennybe megy, hiszen jön az alternatív rock korszak, és ők tulajdonképpen ezzel tették le a névjegyüket már 1981-től a teljes ismeretlenségben. De 89-ben már nem teljesen ismeretlenek, hanem egyre népszerűbbek. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek. A mai választott különleges év a 80-as évek legvége, 1989 és az óriási rock sikerek. No meg a történelmi és a politikai események is. December 15-én este magyarok és románok élőláncot alkotva védik Tőkés László református lelkészt. Ezzel kirobban a román forradalom, amely 20-ára elsöpri Nikolaje Ceausescu rendszerét. December 18-án Romániában életbe lép a hadi állapot. December 20-án, 21-én Temesváron a hatóságok meghátrálnak a tüntetők elől. Ceausescu visszaérkezik Teheránból, és a televízióban tartott beszédében huligánoknak nevezi a temesvári tüntetőket. December 21-e Bukarestben a román kommunista párt által szervezett nagygyűlésen, amely a temesvári huliganizmust hivatott elítélni, a pártvezért kifütyülik, a gyűlés félbeszakad, a tüntetők ellen a hadsereg és a Securitate erőit vetik be. December 22-e Romániában megdől a Ceausescu vezette rendszer, a pártvezető elmenekül, de letartóztatják. Harc veszi kezdetét a Securitate és a katonasággal szövetkezett lakosság közt több romániai városban. December 25-én kivégzik Nikolaje Ceausescu román kommunista elnököt és feleségét. Ezzel véget ér a román forradalom, és egy teljesen új korszak és rendszer kezdődik 1989 karácsonya után. Köszönöm a mai figyelmet, a Rocklexikon egy hét múlva újra jelentkezik. Az 1989-es évszámból viszont egy óriási siker mindenféleképpen hátra van még, enélkül nem is lehetne búcsúzni. Chris Rea új nagy lemeze is ugyanebben az évben jelenik meg, és a The Road to Hell a pályafutás legnagyobbja a címadó dallal.

Rock Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Na, szuper, vasárnap délután, hello mindenkinek. 14 óra után vagyunk egy picivel, úgyhogy el is tartolt a mai rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. Viszont, amivel nincs változás, továbbra is csak a legjobb rock dalok pörögnek.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az Omega és a Léna itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem csak Léna van itt, kaptam már egy-két életjelet. Írt nekünk Márk, Petike, Laci, Giorgio, Ildi, Krisztina, Gábor és Evelyn is. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy itt vagytok, és hogy minket hallgatok. Ha van még életjel, akkor szívesen veszem, vagy bármilyen infót, csak üzenjünk az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Don't stop believing, ez pedig már a kövi.

0: közlekedés.
1: Megvan még az útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában, úgyhogy kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhegy utcában, és hasonló a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Survivor és a Burning Heart, itt a 103.9 Rock FM-en. 15 óra alatt egy tracknyivel pedig jön a sereghajtónk Summit Charm Life, amivel zárjuk az órát. Aztán jön majd a Green Day, a Tátrai Band és a Metallica is többek között. Aki teheti, tartsa velem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Dehogy nem. Egyszer minden véget ér. Mint ahogy a műsor is, viszont az még nem most lesz. Hello mindenkinek továbbra is, nagyon szuper vasárnap délután. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és megkezdtük a második órát. Továbbra is csak a legjobb rockdalokkal. Peace of my heart, ezzel megyünk tovább. Közben pedig, ha lenne info, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Metallica, valamint az Enter Sandman itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai jevezőkre vizezünk, jön a Bikini, akik tegnap császár töltésen csapatták, legközelebb pedig 14-én lépnek majd színpadra a helyszíni Király Elnet. Aztán 15-én is lesz majd egy koncertjük, ami Visontán lesz. Ezekre hangolódom most.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Aztán hasonló a helyzet a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Walk of Life, itt a 103.9 Rock FM-en. 16 óra előtt egy picivel, pedig még egy track az órából, Blinded by the Light, amivel zárjuk most az órát, viszont innen folytatjuk, úgyhogy senki se hova.

meg kell, hogy nyugodjál, van az. Nagyon szuper, vasárnap délután, hello mindenkinek. 16 óra után vagyunk, nem egészen 11 perccel, azaz 4:45 előtt 4 perccel folytatjuk ezt továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. Turbo Lover, amit én indítottam, közben pedig ne feledjük, ha van bármilyen infónk, akkor üzenjük meg az SMS és Viber 20 999 103.9.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az Edda és az Egyedül Blues itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk egyet, ma Emőd névnapon. Srácok, hatalmas pacsi! És Isten éltesse még mindenki mást is, aki esetleg ma ünnepel, vagy valamiért ma tartja. Szokás szerint nekik hozom a kövét. Bon Jovi, Bad Medicine. Most itt a Rock

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk Soroksáron, a Távcsás utcában. Csak figyelmesen. Aztán van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, és váltakozó irányú a forgalom a Hidegkuti úton az Ördögárok utca közelében, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Listen to Your Heart, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, aztán egy pici szünet, majd megkezdjük a mai délután utolsó óráját. De messze nincs még vége a rock hétvégének, úgyhogy aki teheti, maradjon. Rockin' all over the world. Aztán jövök vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: tippeli a gyereket lenni. Úgy hittem a tizedik lancsak, hogy nézed. Főzi miért? Nem érted, tudsz főzni? Tudsz főzni? Mindig azt a rohadt
1: kibb... Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a We Will This City, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt hoznám a kövét, előtte itt egy gyors programajánló. Tábor Fesztivál lesz augusztus 26 és 29 között még az Alsóörsön, és olyan remek fellépőkkel, mint Charlie, a Romeo Vérzik, a Moby Dick, a Sex Action, a Lord, a Fish, a Depresszió, vagy épp a Hangcsapda. De csak többek között. A részletes programot megtaláljuk a webben, ha mennénk, akkor jó szórakozást. Angolodunk majd, de most azért azt visszafajtatjuk, ez tőlük a Crane.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rendváltozáson a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán van egy sávlezárás a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában, és hasonló még a helyzet a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában is. Figyeljünk!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Interstate Love Song itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a sereghajtó, U2-1, ezzel zárjuk most a délutánt, de a rock hétvégének még közel sincs vége, úgyhogy érdemes maradni. A következő 60 percben itt lesz majd a többek között a You Really Got Me, a Here I Go Again, valamint a Big Gun is az AC/DC-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: az még azért kicsit odébb van.
1: Hello mindenkinek, nagyon szuper vasárnap estét. 18 óra után vagyunk, nem egészen 8 perccel, és ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Suvajt Krisztián. 20.999 a 103.9, erre pedig várok kb. Mindent, infókat, üzeneteket, életjelet, mondom, kb. Mindent. Úgyhogy bátran lehet üzenni. Én pedig cserébe zenélek. Mindjárt jön a három kismalac, de még előtte Here I Go Again, amit már is peckoltam. No,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

On the Doors és a Riders on the Storm itt a 103.9 Rock FM-en. Charlie skandináv éjszakánk, ez pedig a kövi így hazairól, de mellé hozok még egy gyors promót is, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon, szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Jön majd Klamancse Krisztián rengeteg infóval, úgyhogy érdemes lesz majd ránk fülelni akkor is. Csak ki

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Mester utcában, a Ferenc körút előtt. Csak óvatosan. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál, és szakaszos sávlezárásra kell számítani a József körúton, méghozzá a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Így van, ez volt a Boss to the Ball, itt a 103.9 Rock FM-en. Faith No More, Epic, ez pedig az óra vége, aztán megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, a startolónk a My Survey lesz, aki teheti maradjon.

kezdtük a mai Rockhét vége utolsó óráját. Hello mindenkinek! Továbbra is nagyon szuper vasárnap délután, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián, és még mindig lehet üzenni. Szóljunk hozzá a műsorhoz, az SMS Viber 20999-1039. Köszönöm szépen! A pokoli színjáték, ez jön mindjárt, de még előtte Bang Your Head! Most itt a Rockon!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Omega és a nyári éjek asszonya itt a 103.9 Rock FM-en. És hát eljött a jövő héten is, ugyanis marad a nyárias idő. Végig csak napos időre van kilátás. A csúcsok 30 és 35 fok között alakulnak majd. Se felhők, se csapadék. Legalábbis ezt ígérik, úgyhogy használjuk ki. És ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, a naptejről. Ha tehetjük, akkor menjünk vízpartra. És persze vigyük magunkkal a Rock FM-et is.

0: közlekedés.
1: Időszakos korlátozása kell számítani a Mozaik utcában, méghozzá a Sziget Fesztivál miatt. Aztán útszűkület van a Margit körúton, valamint sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Török vészúton. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93 Rock FM. Alice Cooper, Bed of Nails, ez pedig a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége, de rögtön utána startol a Rock the Night, és maradok én is, úgyhogy aki teheti, tartsa velem továbbra is. Jó lesz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

és csak most kezdtünk. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban, Suvet Krisztián, és ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Pörgünk tovább, folytatjuk a hétvégét. Back to the Bone, ez most a Next, aztán jön majd az utcán, és na meg még mindig száporozhat kb. Minden. Az SMS és Viber 20999.

Ez volt a Metallica és az Unforgiven itt a 103.9 Rock FM-en. A Red Hot Chili Peppers Californication, ez pedig a kövi lesz, viszont előtte két jó hír a mozirajongóknak. Két filmet is megerősítettek a kiadók, az egyik a Nagyfiúk 3, a másik pedig a Múmia 4. És mindkét esetben az eredeti gárdával forgatnak majd, úgyhogy szerintem város, az előzmények is jók voltak, úgyhogy én mindenképpen várom. Ki hogy van vele? Írjuk meg az SMS Viber 20 999 1039. Kíváncsi vagyok.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még az útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában, úgyhogy kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhegy utcában, és hasonló a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a V-motorok, valamint a tűzvarázsló itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Breaking the Law, aztán zárjuk is az első 60 percet már, ami a Rock the Night-ot illeti. Viszont rögtön utána jön a kövé, a kezdés Bryan Adams-jére.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

9 perccel, de továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És várom az infokat, üzeneteket, hozzám szólásokat, az SMS Viber 20 999 1039, az e-mail pedig infokokat@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Közben pedig zene, Sweet Home Alabama, most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. És még a folytatás előtt programajánlózunk. Tábor Fesztivál lesz augusztus 26 és 29 között a helyszín Alsóörs. És olyan remek előadókkal, mint Charlie, az AVS, az Alvin és a Mókusok, a Depresszió, a Fish, a Junkies, vagy épp a Tankcsapda. Többek között, ha mennénk, akkor jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Aztán hasonló a helyzet a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És akkor lassan túl vagyunk egy újabb zenei órán, ami azt jelenti, hogy a lassan fél táv, még jön Lenny Kravitz és a Fly Away, aztán megkezdjük a műsor másik felét, de továbbra is csak a legjobb rockdalokkal, úgyhogy senki sehova.

érkeztünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek, 22 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel, és ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, erre pedig jöhetnek az életjelek, meg kávé minden, cserébe pedig zenélek. Black Velvet, ezt azon most, aztán rögtön utána jön majd a jel is.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Hooters Johnny V, ez pedig a kövi lesz, de előtte jön a mai nap érdekessége. 138 nap van karácsonyig. Csak mondom. És ez miért érdekes? Csak mert augusztus 5-én megkezdődött a nem hivatalos karácsonyi vásári időszak. Bringletonben rendeztek egy Bridmas Day-t, és volt karácsonyfa, Mikulás, meg karácsonyi zene is. Még pár nap aztán jön Kevin. Ami viszont most jön, Hooters Johnny V.

ez a 103.9 Rock FM. Billy Idol, a Dancing with Myself, ez pedig a kövi lesz, de előtte a szokásos kitekintés, nézzük, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Ha minden igaz, marad a nyárias napos idő, a csúcsok 30 és 35 fok között alakulnak majd, úgyhogy strandidőnk lesz, ha tehetjük, menjünk vízpartra, és hát ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, a naptejről, na meg ha lehet, akkor vigyük magunkkal a rockot is. www.rockradio.hu, itt akár online is lehet hallgatni minket.

ez a 103.9 Rock FM. 23 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, jön a Europe és a Rock the Night, így is stílszerűen, aztán meg is érzük a mai utolsó 60 percünket, jön majd az Everything About You, az Embered voltam és a Fox on the Run is többek között.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez volt a P-mobil és az embered voltam itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem csak voltam, még vagyok is ebben az órában, ez a Rock the Night. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvej Krisztián. És hát folytatjuk a vasárnap estét megállás, valamint megszakítás nélkül. Te is jársz néha tilosban, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtt itt a Fox on the Run. Közben pedig még mindig jöhet bármi, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. Most pedig hazaira jön a bikini, és a közeli helyeken egy gyors promóval, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Lamancse Krisztián, rengeteg info és a legjobb rockdalok.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És lassan közelít a műsor a végéhez, úgyhogy benne vagyunk a hajrában, de egy-két reklám még biztosan lesz idő. Omega, a csillagok útján, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ezek még biztosan beférnek. Viszont mindezek előtt a Red Hot Chili Peppers klasszikusát hozom. Ez már a The Other Side. Hello!

Ez volt az Omega és a csillagok útján, itt a 103.9 Rock FM-en. Záró akkor. Ennyi volt már a műsor. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ezzel Libbenek. Csomert tisztán köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. További nagyon szuper estét. A rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao.

waving your banner all over the place.